0: megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Meghosszabbítják a babaváró hitel moratóriumát, még több esőre lenne szükségük a növényeknek. Hétvégén lehet némi csapadék, de nem olyan sok. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, év végéig fenntartják a diákhitele egy kamatstopját. Döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Emellett 3 milliárd 600 millió forintot csoportosítanak át a kórházi hűtési rendszerek felújítására. Az intézmények középtávú fejlesztésére pedig tervet készít az egészségügyi tárca. Idén is kapnak támogatást az önkéntes tűzoltó egyesületek. Csak nem 700 millió forintot költhetnek egyebek mellett működésre, eszközökre, szertár vagy jármű felújításra, mondta rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
2: Ha a tavalyi évet nézzük, például az összes tűzoltói vonulási adat meghaladta 98 ezeret, ebből az önkéntesek több mint 11 ezer eseménnyel vettek részt. Ez azt jelenti, hogy a jelzett események közel 12%-ában az önkéntes tűzoltók is jelen voltak, olyan civil szervezetek, amelyek tagjai szabadidejükben díjazás nélkül vállalják a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat. A hivatásos egységek mellett az önkéntes tűzoltók jelentős szerepet játszanak a helyi közösségek, a saját és a szomszédos településük mentő tűzvédelmében.
1: Sokan blitzelnek a hazai autópályákon. Jogosulatlan úthasználat miatt tavaly több mint 2.400.000 esetben szabott ki pótdíjat a Nemzeti Útdíj fizetési szolgáltató. A vezes.hu szerint akadt olyan autós is, aki az idei első negyed évben 123 pótdíjat gyűjtött össze, mielőtt kérte volna tartozása maximalizálását. A szabályszegések döntő többségét az autópályák fölé telepített kamerák rögzítették. Kevés a napokban hullott eső a növényeknek, fejlődésükhöz további jelentős csapadékra lenne szükség. Tegnap reggelre átnedvesedett a talaj felső 5-15 centis réteget, de ez néhány nap alatt el is párolog. A jövő hét második felében ráadásul újabb hőhullám érkezik. A gomoly és fátyol felhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Keleten helyenként jöhet egy-egy zápor, néhol az ég is megdörrenhet. Odakint nem lesz több 22-23 foknál. Budapesten is 22 fok valószínű. Holnap vonulgatnak majd a felhők, de a napot is láthatjuk. Némi csapadékra, főleg északon, északnyugaton készülhetnek. Hajnalra 10-15 fokig hűl le a levegő. Napközben a csúcsértékek 22 és 27 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Izraeli utasszállító miatt riadóztatták a magyar gripeneket. Egyre több a kimagasló minőségű strand a Balatonnál. Záporok leginkább keleten jöhetnek ma. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. 8 évre korlátozhatják a miniszterelnöki ciklusokat. Erről is dönthet hétfőn az országgyűlés a tavaszi ülésszak utolsó rendesülésén. A képviselők szavazhatnak az alaptörvény módosításáról, amely a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő változásokat is tartalmazza, valamint megalapozhatja a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetését. Napirendre kerül a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottság felállítása is. Kedden az uniós forrásokhoz kapcsolódó törvény módosításokról és több jogharmonizációs javaslatról tárgyal a parlament. Riadóztatták a gripeneket idehaza egy izraeli utasszállító miatt. A NATO a legmagasabb szintű készültséget rendelte el a Magyar Honvédségnek, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter kifejtette, a géppár azért emelkedett a magasba, mert a Tel Aviv-Prága járat nem vette fel a kapcsolatot a civil légi irányítással. A vadászgépek jeleztek az utasszállító pilótáinak, ők pedig pótolták a hiányosságot. A gripenek a légtér határig kísérték az izraeli járatot. Felkészülten várják a szezont a balatoni strandok. A szolgáltatások látványosan fejlődnek, egyre több helyen várják kimagasló minőségű gasztronómiai és sportolási lehetőségek a vendégeket, mondta rádiónknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
2: Nagyon szisztematikus strandfejlesztés zajlott a kisfaludi program keretében. Kulturált körülmények között lehet a víz közelében felüdülni. Akik szeretnének sportolni, azoknak is van lehetőségi. Sportpályák épültek, újultak meg. Természetesen a vízisportok szerelmesei is nagyon sok opció közül választhatnak. Sok helyen táborokat is szerveznek, ahol a kezdőket megtanítják vízisportok alapjaira, később már önállóan is tudnak ezekkel élni.
1: A Margit szigetre költözik Korea. Holnap és holnap után a Kristály szintéren rendezik meg a 7. Koreaon fesztivált. Az ingyenes eseményen K-pop tánc bemutatók, workshopok, tradicionális művészeti programok, koreai street food, e-sport élmények és szépségipari bemutatók várják az érdeklődőket. Lehetnek felhők az égen, de ezek mellett sokat süthet a nap. Záporok leginkább az ország keleti részén jöhetnek. 22-23 fok valószínű. Holnap vonulgatnak majd a felhők, de a napot is láthatjuk. Csapadékra főleg északon, északnyugaton készülhetnek. A csúcsértékek 22 és 27 fok között alakulnak. Vasárnap a felhők mellett sok napsütés ígérkezik, délnyugaton délen többfelé előfordulhat azért zápor, zivatar. A fővárosban 26 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Na ugye, hogy ezen a héten is van péntek. Tessék, itt is van. Kikérte? Kirendelte? Minden esetre megérkezett, úgyhogy fogyasszuk el jó ízűen. Remélem az elmúlt éjszaka pihentető volt, és itt a hétvége küszöbén már senkit nem esz az ideg. Utakon vigyázzunk, én hozom a zenéket, például mesélek majd arról, hogy Dave Grohl-ral mi történt, milyen balesetet szenvedett, vagy éppen, hogy David Lee-ot miért hagytál ugye Van Halen. No, de ezek még odébb, addig viszont még sok zene, és egy

0: Prokk közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok mindenkinek. Sávzárással kell számolni a Jászberényi út szerviz útján, valamint korlátozásra az Üllői úton kifelé a Lilium utcánál. De érvényes a sávzárás a Dózsa-György úton is a Tököli út közelében.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: FM.
1: Fél hét. Remélem, hogy mindenki itt tart. Brazíliában ma van a Valentin nap. E napon ünneplik a szerelmeseket. Szent Antal a házasságok védőszentje előestéjén. Milyen szép. Na, 103.9 Rock FM, mindjárt Rock Krónikák, addig persze még hírek, hírek után meg zenélünk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Meghosszabbítják a babaváró hitel moratóriumát, még több esőre lenne szükségük a növényeknek. Hétvégén lehet némi csapadék, de nem olyan sok. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, év végéig fenntartják a diákhitele egy kamatstopját. Döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Emellett 3 milliárd 600 millió forintot csoportosítanak át a kórházi hűtési rendszerek felújítására. Az intézmények középtávú fejlesztésére pedig tervet készít az egészségügyi tárca. Idén is kapnak támogatást az önkéntes tűzoltó egyesületek. Csak nem 700 millió forintot költhetnek egyebek mellett működésre, eszközökre, szertár vagy jármű felújításra, mondta rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
2: Ha a tavalyi évet nézzük, például az összes tűzoltói vonulási adat meghaladta 98 ezeret, ebből az önkéntesek több mint 11 ezer eseménnyel vettek részt. Ez azt jelenti, hogy a jelzett események közel 12%-ában az önkéntes tűzoltók is jelen voltak, olyan civil szervezetek, amelyek tagjai szabadidejükben díjazás nélkül vállalják a tűzoltási és pusztakimentési feladatokat. A hivatásos egységek mellett az önkéntes tűzoltók jelentős szerepet játszanak a helyi közösségek, a saját és a szomszédos településük mentő tűzvédelmében.
1: Sokan blitzelnek a hazai autópályákon. Jogosulatlan úthasználat miatt tavaly több mint 2 millió 400 ezer esetben szabott ki pótdíjat a Nemzeti Útdíj fizetési szolgáltató. A vezes.hu szerint akadt olyan autós is, aki az idei első negyed évben 123 pótdíjat gyűjtött össze, mielőtt kérte volna tartozása maximalizálását. A szabályszegések döntő többségét az autópályák fölé telepített kamerák rögzítették. Kevés a napokban hullott eső a növényeknek, fejlődésükhöz további jelentős csapadékra lenne szükség. Tegnap reggelre átnedvesedett a talaj felső 5-15 centis réteget, de ez néhány nap alatt el is párolog. A jövő hét második felében ráadásul újabb hőhullám érkezik. A gomoly és fátyol felhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Keleten helyenként jöhet egy-egy zápor, néhol az ég is megdörrenhet. Odakint nem lesz több 22-23 foknál, Budapesten is 22 fok valószínű. Holnap vonulgatnak majd a felhők, de a napot is láthatjuk. Némi csapadékra, főleg északon, északnyugaton készülhetnek. Hajnalra 10-15 fokig hűl le a levegő. Napközben a csúcsértékek 22 és 27 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

第首歌了。I wanna say she make a feel alright.

0: Mindenki sóhajtotta már legalább egyet?
1: Tessék sóhajtani, a sóhajtás fél egészség.
0: Egyébként pedig június 12-e a dátum. Hát kérem tisztelettel, 65-ben e napon ütötték lovaggá a Beatles-t. Erre a napra datálódik a hír, hogy II. Erzsébet királynő a Beatles tagjainak adományozta a brit birodalom rendje kitüntetést, ami hát mondani se kell, hatalmas konzervatív felháborodást váltott ki akkoriban. 1985, David Lee Roth elhagyja a Van Halent, a frontember e napon erősítette meg hivatalosan, hogy kiválik a zenekarból és szóló karrierbe kezd. 2005-ben viszont újra együtt a Pink Floyd. A zenekar bejelentette, hogy 24 év után először újra színpadra lép a klasszikus felállásban, Roger Waters-szel kiegészülve. És 2015-ben esett meg az eset, hogy szegény Dave Grohl a lábát törte a színpadon. Na így, 103.9 Rock FM, közlekedésben vigyázzunk, zenélünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést kívánok, továbbra is sávzárás van a Dózsa-György úton a Tököli út közelében. Továbbra is útszűkület van a Mester utcában egy elég hosszanti szakaszon, mint ahogy útszűkület van a Pestújhelyi úton is. Az Apolló utca közelében.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: 99. Rock FM.
1: Hey, tőlem nem menekül soha, mert én vagyok az ördög, a szerelem démona.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Lóerők éjszakája. Június 13 tököli reptér. Brutális autós és motoros őrület. Hozd a családot, élvezd a gumifüstöt és a fényeket. Ez a Lóerők éjszakája. Június 13 tököli reptér. Start 15 óra.
2: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki. Részletekért irány a pizzami.hu.
3: Autódarú Kossvéber.
4: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
5: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
6: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
7: Egy új Armani ruha a nyári estékre, egy gyönyörű kocsinelltáska vagy egy kényelmes birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandorfi Designer Outletben. Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbod és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
8: Izraeli utasszállító miatt riadóztatták a magyar gripeneket. Egyre több a kimagasló minőségű strand a Balatonnál. Záporok leginkább keleten jöhetnek ma. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. 8 évre korlátozhatják a miniszterelnöki ciklusokat. Erről is dönthet hétfőn az országgyűlés a tavaszi ülésszak utolsó rendesülésén. A képviselők szavazhatnak az alaptörvény módosításáról, amely a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő változásokat is tartalmazza, valamint megalapozhatja a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Napirendre kerül a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottság felállítása is. Kedden az uniós forrásokhoz kapcsolódó törvény módosításokról és több jogharmonizációs javaslatról tárgyal a parlament. Riadóztatták a gripeneket idehaza egy izraeli utasszállító miatt. A NATO a legmagasabb szintű készültséget rendelte el a Magyar Honvédségnek, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter kifejtette, a géppár azért emelkedett a magasba, mert a Tel Aviv-Prága járat nem vette fel a kapcsolatot a civil légi irányítással. A vadászgépek jeleztek az utasszállító pilótáinak, ők pedig pótolták a hiányosságot. A gripenek a légtér határig kísérték az izraeli járatot. Felkészülten várják a szezont a balatoni strandok. A szolgáltatások látványosan fejlődnek, egyre több helyen várják kimagasló minőségű gasztronómiai és sportolási lehetőségek a vendégeket, mondta rádiónknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
9: Nagyon szisztematikus strandfejlesztés zajlott a kisfaludi program keretében. Kulturált körülmények között lehet a víz közelében felüdülni. Akik szeretnének sportolni, azoknak is van lehetőségük. Sportpályák épültek, újultak meg. Természetesen a vízi sportok szerelmesei is nagyon sok opció közül választhatnak. Sok helyen táborokat is szerveznek, ahol a kezdőket megtanítják vízi sportok alapjaira, később már önállóan is tudnak ezekkel élni.
8: A Margit szigetre költözik Korea, holnap és holnap után a Kristály szintéren rendezik meg a 7. Koreaon fesztivált. Az ingyenes eseményen K-pop tánc bemutatók, workshopok, tradicionális művészeti programok, koreai street food, e-sport élmények és szépségipari bemutatók várják az érdeklődőket. Lehetnek felhők az égen, de ezek mellett sokat süthet a nap. Záporok leginkább az ország keleti részén jöhetnek. 22-23 fok valószínű. Holnap vonulgatnak majd a felhők, de a napot is láthatjuk. Csapadékra főleg északon, északnyugaton készülhetnek. A csúcsértékek 22 és 27 fok között alakulnak. Vasárnap a felhők mellett sok napsütés ígérkezik, délnyugaton délen többfelé előfordulhat azért zápor, zivatar. A fővárosban 26 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

99 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, egészséges és boldog pénteket mindenkinek, kedves illő, hát a kezüket csókoljuk. Hamarosan pedig ez a félrelépés, jó, na de addig is zenélünk.

Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Szóval ez úgy volt, hogy 2015-ben Göteborgban Dave Grohl koncertet adtak, és a Foo Fighters éppen a második dalát, a Monkey Ranch-et játszotta, amikor Grohl egy rosszul felmért ugrás következtében gyakorlatilag bezuhant a kordonok közé, leesett a színpadról. Miközben a földön feküdt csórikám nem engedte el a mikrofont, és bele is szólt, és mondta a közönségnek: azt hiszem, hogy most tört el a lábam. Figyú, kórházba megyek, megjavítatom, de esküszöm, hogy visszatérünk és befejezzük a koncertet. Amikor Grohlt a backstage-ben ellátták, a zenekar Taylor Hawkins dobos vezetésével klasszikus rock feldolgozásokkal szórakoztatta a dühöngő tömeget. Nagyjából egy órával később egyébként Grohl egy hordágyon begipszelt lábbal tért vissza a színpadra, a koncert hátra lévő részét egy egyszerű széken ülve, felpolcolt lábbal, gitározva és énekelve nyomta le, miközben az orvosi stáb tagja időnként a színpadon tartotta a lábát. Bár a turné európai szakaszának hátralévő részét le kellett mondani a műtét miatt, Dave Grohl nem akarta törölni az észak-amerikai koncerteket, a kórházban erős fájdalomcsillapítások hatása alatt azért felskiccelt egy ilyen gitárfejekkel díszített vast trónt, amiről ülve is tudott koncertezni, úgyhogy gyakorlatilag július 4-én Washingtonban elindították a Broken Leg Tour-t, ahol Grohl ebből a monumentális, ma már úgy mondanánk trónok harca stílusú székből nyomta végig a koncerteket. Egyébként ikonná vált, később kölcsön adta Axl Rose-nak is, amikor ő is lábsérülés szenvedett. 103.9 Rock FM, ez milyen menő már, nem? Frontemberek hívogatják egymást. Figyelj, volt neked az a széken, eltörött a lábam, kéne. Óriási. Utakon vigyázzunk!

0: Rock FM. Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok mindenkinek, ne felejtjük el a villőket, most hírek, információk, aztán pedig menetrend szerint megnézzük, hogy kivel vagy mivel tudnak eldicsekedni a mai születésnaposok. Hát azt mondom, kivel, mégpedig egy hölgy a célszemély, jó? Hírek után is zenélünk jó sokat!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: A középszintű szóbelikkel folytatódik az érettségi. Zumba tollas sárkányhajó ma lesz a mozgás éjszakája. Nem várható nagy meleg, de süthet a nap. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Véget értek az emelt szintű szóbeli érettségik. Az oktatási hivatal adatai szerint országszerte csaknem 75 ezeren vizsgáztak, összesen 71 tantárgyból. Az érettségi most a középszintű szóbelikkel folytatódik. Ezek július 1-jéig tartanak több mint 1000 helyszínen. Az eredményeket a vizsgabizottságok a szóbelik lezárása után hirdetik ki. Új uniós vámszabály lép életbe júliustól az Európai Unión kívülről érkező kis csomagokra. Így például a Temurol a Shane-ről és más külföldi webáruházakból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldemények után termék kategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy ha egy csomagban például ruhát, telefontokot és fülhallgatót is rendel valaki, akkor akár 9 euró plusz költséggel is számolhat. Az adóhatóság szerint ez várhatóan megjelenik majd a fogyasztójára. Is. Feloldották a tűzgyújtási tilalmat a fővárosban és további 10 vármegyében. Az elmúlt nap esőzései miatt ugyanis megszűnt a fokozott tűzveszély. 6 vármegyében azonban egyelőre érvényben marad az intézkedés. Az érintett térségekben tilos tüzet gyújtani bel- és külterületi erdők és fásítások 200 méteres körzetében. Ez a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A részleteket megtalálják a katasztrófavédelem weboldalán. Csaknem 90 településen rendezik meg ma a mozgás éjszakáját. Az ingyenes nyárindító sportfesztiválon pazara sportági kínálat, a futás és a kerékpározás mellett például zumbázni, tollasozni vagy sárkányhajózni is lehet. Részletek Varró Barbarától, a Nagy Sportág Választó ügyvezetőjétől.
3: Közel 90 vidéki helyszín is társult a rendezvénysorozathoz. Fő helyszín az ugye Budapest Hősök tere, nekünk viszont már délben kezdődik a program. Lehetőséget biztosítunk az úszás sportágra is, és a dagályba várunk minden kedves részvevőt. Központi helyszín révén idén is közel 20 ezer látogatóra számítunk, és ami nekünk még külön szívünk csücske, és nagyon-nagyon megmelengeti a szívünket, ugye az a kerekesztékes futam, hiszen most is lesz 20 órakor indulnak a kerekesztékesek, és nagyon várjuk, hogy minél többen csatlakozzanak ehhez a programhoz is.
2: A gomoly és fátyol felhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Keleten helyenként jöhet egy-egy zápor, néhol az ég is megtörrenhet. Odakint nem lesz több 22-23 foknál. Budapesten is 22 fok valószínű. Holnap vonulgatnak majd a felhők, de a napot is láthatjuk. Némi csapadékra, főleg északon, északnyugaton készülhetnek. Hajnalra 10-15 fokig hűl le a levegő. Napközben a csúcsértékek 22 és 27 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, boldog születésnapot, kedves maiak! Na nézzük, ki az a hölgy, akit emlegettem, hoppá, hova bújt? Megvan, itt van, nem más, ő mond, az 1958-as születésű amerikai énekes, gitáros nő, Meredith Brooks. Aki, hát igazából a 90-es évek végi női alternatív rock hullám egyik jellegzetes alakja, és slágere miatt a mai napig gyakran emlegetnek egy lapon Alanis Morissette-tel, vagy Sheryl Crow-val. Karrierje azonban jóval a világhírnév előtt kezdődött, és a háttérben producerként is komoly sikereket ért el. Az oregoni születésű énekesnő már tinédzserként egyébként blues-t és klasszikus rockot játszott a gitárjaim. A 70-es évek végén tagja volt a Zafir nevű kizárólag hölgyekből álló Seattle-i rockzenekarnak. 89-ben Charlotte Caffey-vel, a The Go-Go's gitárosával megalapította a The Graces nevű pop-rock triót, és bár kiadtak egy albumot, a kiadójuk hamar ejtette őket. És hát aztán, majdnem 40 évesen a nagy áttörés 97-ben robbant be a köztudatba, amikor csak Capitol Recordsnál megjelent a Blurring the Edges című szólóalbuma, és az album vezető kislemeze a Bitch. Óriási globális sláger lett, a Billboard 100-as listáján a második helyig ment. A siker csúcsán fellépett a híres kizárólag női előadókat felvonultató Lilith Fair Festival turnén, Argentinában pedig a The Rolling Stones előzenekaraként játszhatott. Hát aztán később leginkább produceri munkája okozott neki szerintem örömet, mert hogy innentől kezdve igazából már nem nagyon hallottunk róla. Azt még zárójelbe tegyük hozzá, hogy neki, tehát Meredith Brooksnak kulcs szerepe volt Katy Perry elindításában. 103.9 Rock FM, úgyhogy kedves ma születettek, Meredith Brooks-szal lehet elbüszkélkedni. Na, hát akkor...

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok mindenkinek. Sávzárással kell számolni a Jászberényi út szerviz útján, valamint korlátozásra az Üllői úton kifelé a Lilium utcánál. De érvényes a sávzárás a Dózsa-György úton is a Tököli út közelében.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
2: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
1: Ne várj, használd az Urzinolt!
2: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Smart Sport Expo és Fitness Fesztivál most vasárnap. Fitness Expo egészségügyi szűrések, 10 színpad, közel 100 edzővel vár a Papp László Arénában. Smart Sport Expo.hu.
4: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
5: A Toyota bemutatja: egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
6: Készülj fel a nyárra az Alli kuponnapokkal. Június 11-e és 14-e között akár 20-50% kedvezmény vár számos üzletünkben. Divat, nyaralás, nyári kedvencek egy helyen. A kuponokat keresd az Alli Klub abban. Nyári Alli kuponnapok június 11-14. Részletek az alli.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
7: A dohányzás minden formája káros. Ennek ellenére világszerte 1,1 milliárd ember cigarettázik, hazánkban pedig 2 millióan. A dohányzás káros következményeit mindenki ismeri, az okokat azonban kevesen. Ma már tudjuk, hogy nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füst és kátrány felelős a dohányzással kapcsolatos megbetegedésekért. A legjobb az, ha rá sem szokunk a dohányzásra. Ha már rászoktunk, mielőbb szokjunk le. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba a dohányzást, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentés lehetőségeiről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. 103.9 Rock FM. Hírek.
8: Plusz forrást kapnak a klímákra a kórházak. Rengeteg blitzelő bukott le tavaly az autópályákon. Napos gomoly felhős idő várható a hétvégén. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, év végéig fenntartják a diák hitele egy kamatstopját. Döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Emellett 3 milliárd 600 millió forintot csoportosítanak át a kórházi hűtési rendszerek felújítására. Az intézmények középtávú fejlesztésére pedig tervet készít az egészségügyi tárca. Idén is kapnak támogatást az önkéntes tűzoltó egyesületek. Csak nem 700 millió forintot költhetnek egyebek mellett működésre, eszközökre, szertár vagy jármű felújításra, mondta rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
9: Ha tavalyi évet nézzük, például az összes tűzoltói vonulási adat meghaladta 98 ezeret, ebből az önkéntesek több mint 11 ezer eseménnyel vettek részt. Ez azt jelenti, hogy a jelzett események közel 12%-ában az önkéntes tűzoltók is jelen voltak, olyan civil szervezetek, amelyek tagjai szabadidejükben díjazás nélkül vállalják a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat. A hivatásos egységek mellett az önkéntes tűzoltók jelentős szerepet játszanak a helyi közösségek, a saját és a szomszédos településük mentő tűzvédelmében.
8: Sokan blitzelnek a hazai autópályákon. Jogosulatlan úthasználat miatt tavaly több mint 2 millió 400 ezer esetben szabott ki pótdíjat a Nemzeti Útdíj fizetési szolgáltató. A vezes.hu szerint akadt olyan autós is, aki az idei első negyed évben 123 pótdíjat gyűjtött össze, mielőtt kérte volna tartozása maximalizálását. A szabályszegések döntő többségét az autópályák fölé telepített kamerák rögzítették. Kevés a napokban hullott eső a növényeknek, fejlődésükhöz további jelentős csapadékra lenne szükség. Tegnap reggelre átnedvesedett a talaj felső 5-15 centis réteget, de ez néhány nap alatt el is párolog. A jövő hét második felében ráadásul újabb hőhullám érkezik. Lehetnek felhők az égen, de ezek mellett sokat süthet a nap. Záporok leginkább az ország keleti részén jöhetnek. 22-23 fok valószínű. Holnap vonulgatnak majd a felhők, de a napot is láthatjuk. Csapadékra főleg északon, északnyugaton készülhetnek. A csúcsértékek 22 és 27 fok között alakulnak. Vasárnap a felhők mellett sok napsütés ígérkezik, délnyugaton délen többfelé előfordulhat azért zápor, zivatar. A fővárosban 26 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Lennél velem, és fognál a két kezem. Ez a 103.9 Rock FM.

0: 103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Na, historizáljunk egy kicsit, nem mindig csak ez a csepürágó rock történelem, mert hogy 1987. június 17-én elhangzott egy híres beszéd. Mégpedig Ronald Reagan szájából. Emlékszünk még rá? Rága jó Ronald Reagan. A beszéd ikonikussá vált mondatát Peter Robinson beszédíró vetette papírra, miután Berlinben helyiekkel beszélgetve megértette, mekkora húsba vágó tragédia számukra a megosztottság.
1: Hát ehhez azért gratulálok.
0: Egyébként, ugye a legendás mondat, az úgy hangzott, mikor elmondta Ronald Reagan Nyugat-Berlinben a beszédét: Mr. Gorbacsov, vagyis Gorbacsov úr, rombolja le ezt a falat. Egyébként az amerikai külügyminisztérium és a Nemzetbiztonsági Tanács hevesen ellenezte ennek a sornak a beiktatását, úgy vélték a mondat egy picit agresszív, és hogy szükségtelenül provokatív Mihail Gorbacsov irányába, és veszélyezteti az enyhülési folyamatokat. 7 alkalommal húzták ki a szövegből a diplomaták ezt a mondatot, de régen az utolsó pillanatig kitartott a szöveg mellett, a limuzinban Berlin felé tartva a helyettes kabinetfőnöknek azt mondta: a fiúk a külügyben ki akarják ezt hagyni, de én bent hagyom. És ez így van jól. Egyébként szándékosan úgy állt fel a pódiumra, hogy a háttérben a brandenburgi kapu és a berlini fal látszódjon. Hát előfordul az, hogy díszes épületeket választanak, ugyebár a politikusaink díszletgyanánt. Ráadásul a hangosítást is úgy állították be, hogy a beszéd Kelet-Berlinben a fal túloldalán is tisztán, patika módon hallható legyen. A beszéd közepén Ronald Reagan közvetlenül a szovjet párt főtitkárhoz intézte szavait: Gorbacsov főtitkár úr, ha békét akar, ha virágzást akar a Szovjetunió és Kelet-Európa számára, ha liberalizációt akar, jöjjön el ehhez a kapuhoz. Gorbacsov úr, nyissa ki ezt a kaput, Gorbacsov úr, bontsa le ezt a falat. Így hangzott el ez akkoriban, 1987. június 12-én Ronald Reagan szájából. 103.9 Rock FM, na zenéjünk!

0: Rock FM.
1: Fél kilenc és annak környéke, aki pöttyet pilletnek érzi magát, gondoljon arra, holnap szombat, hát ettől több ereje lesz. Utakon vigyázzunk, jönnek a hírek, információk, aztán persze zenélünk, és jön a nagy kiválás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Felkészültek a szezonra a balatoni strandok. Bálna temetőre bukkantak az Indiai óceán mélyén. Záporok leginkább keleten jöhetnek ma. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Tömegszerencsétlenség az M1-esen, a Strádán hajnalban két baleset is történt. Először egy teherautó ütközött egy munkagépnek Hegyeshalom felé a 114-es kilométernél Győr közelében. A jármű kigyulladt, vezetője a helyszínen meghalt. Nem sokkal később a 113-as kilométernél egy kis busz neki ütközött egy az előző baleset miatt álló tehergépkocsinak. A 9 utasból 7-en meghaltak, 2-en megsérültek. A rendőrök az érintett szakaszt teljes szélességében lezárták, a forgalmat elterelik. Felkészülten várják a szezont a balatoni strandok. A szolgáltatások látványosan fejlődnek, egyre több helyen várják kimagasló minőségű gasztronómiai és sportolási lehetőségek a vendégeket, mondta rádiónknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
3: Nagyon szisztematikus strandfejlesztés zajlott a kisfaludi program keretében. Kulturált körülmények között lehet a víz közelében felüdülni. Rengeteg strandon aktív turisztikai fejlesztés is zajlott, akik szeretnének sportolni, azoknak is van lehetőségük. Sportpályák épültek, újultak meg. Természetesen a vízi sportok szerelmesei is nagyon sok opció közül választhatnak. Sok helyen táborokat is szerveznek, ahol a kezdőket megtanítják vízi sportok alapjaira, később már önállóan is tudnak ezekkel élni.
2: Megkezdődött tegnap a 23. labdarúgó világbajnokság. A történelmi 48 csapatot felvonultató torna 104 mérkőzéséből az elsőn az egyik házigazda Mexikó 2-0-ra legyőzte a Dél-afrikai Köztársaság válogatottját. Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó társrendezésében zajló esemény július 19-éig tart. A világ egyik legkülönlegesebb tengeri lelőhelyét fedezték fel az Indiai óceán mélyén. A kutatók több mint 7 kilométerrel a vízfelszín alatt több száz kilométer hosszan elnyúló bálna temetőt találtak. Fosszilis és újabb kori maradványok is előkerültek itt. A szakemberek szerint a terület nem csak őslénytani szempontból jelentős, hanem számos eddig ismeretlen mély tengeri élőlénynek is menedéket nyújthat. A gomoly és fátyol felhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Keleten helyenként jöhet egy-egy zápor, néhol az ég is megdörrenhet. Odakint nem lesz több 22-23 foknál. Budapesten is 22 fok valószínű. Holnap vonulgatnak majd a felhők, de a napot is láthatjuk. Némi csapadékra, főleg északon, északnyugaton készülhetnek. Hajnalra 10-15 fokig hűl le a levegő. Napközben a csúcsértékek 22 és 27 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

És, hogy mi volt a nagy kiválás? Hát nem más, mint hogy David Lee Roth szakított Van Halennel 1985-ben, éppen e napon erősítette meg hivatalosan is, hogy kilép a színfalak mögötti kőkemény egóharcok és szakításnak, hogy mik voltak a részletei. Hát egyrészt Eddie Van Halen egyre inkább a billentyűs hangszerek felé akarta eltolni a hangzást. Ennek gyümölcse volt ugyebár a Jump, amit David Lee Roth tiszta szívből utált. Egyébként a rock kultúrában makacsul tartja magát a városi legenda, hogy David Lee Roth 1985. április 1-én bolondok napján lépett ki. Valójában ez a hír akkor még csak pletyka volt, és a tagok megegyeztek egy egyéves szünetben. Ekkor jött a júniusi fordulópont. Június közepére a feszültség végleg tarthatatlanná vált. Ugye 85 elején David Lee Roth kiadta Crazy from the Heat című szóló lemezét, és az MTV megmutatta számára, hogy a zenekar nélkül is életképes. Úgyhogy a Rolling Stone magazin ekkor már kiszagolta, hogy a zenekar működését határozatlan időre felfüggesztették, és aztán a végső csapás, hogy ő nem egyedül távozott, a szakítás hivatalossá válásakor magával vitt közel 60 Van Halen alkalmazottat, köztük a teljes turnéstábot, és a biztonsági főnököt is, gyakorlatilag így totálisan megbénítva a Van Halen további produkcióit. A többi pedig így már történelem, hiszen jött Sammy Hagar. 103.9 Rock FM, na zenéljünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést kívánok, továbbra is sávzárás van a Dózsa-György úton a Tököli út közelében. Továbbra is útszűkület van a Mester utcában egy elég hosszanti szakaszon, mint ahogy útszűkület van a Pestújhelyi úton is. Az Apolló utca közelében.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: reklám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: 10.00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10.01. Anya egy pihentető masszázson. 10.02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-éig érvényes!
3: Egy új Armani ruha a nyári estékre, egy gyönyörű kocsineltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron, a Pandorfi Designer Outletben.
4: Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbod, és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
5: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat, és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
6: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető.
7: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
8: Drágulhatnak a Távol-Keletről rendelt kis csomagok. Zumba tollas sárkányhajó ma lesz a mozgás éjszakája. Nem várható nagy meleg, de süthet a nap. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Véget értek az emelt szintű szóbeli érettségik. Az oktatási hivatal adatai szerint országszerte csaknem 75 ezeren vizsgáztak, összesen 71 tantárgyból. Az érettségi most a középszintű szóbelikkel folytatódik. Ezek július 1-jéig tartanak több mint 1000 helyszínen. Az eredményeket a vizsgabizottságok a szóbelik lezárása után hirdetik ki. Új uniós vámszabály lép életbe júliustól az Európai Unión kívülről érkező kis csomagokra. Így például a Temuról, a Shane-ről és más külföldi webáruházakból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldemények után termék kategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy ha egy csomagban például ruhát, telefontokot és fülhallgatót is rendel valaki, akkor akár 9 euró plusz költséggel is számolhat. Az adóhatóság szerint ez várhatóan megjelenik majd a fogyasztójára. Is. Feloldották a tűzgyújtási tilalmat a fővárosban és további 10 vármegyében. Az elmúlt nap esőzései miatt ugyanis megszűnt a fokozott tűzveszély. 6 vármegyében azonban egyelőre érvényben marad az intézkedés. Az érintett térségekben tilos tüzet gyújtani bel- és külterületi erdők és fásítások 200 méteres körzetében. Ez a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A részleteket megtalálják a katasztrófavédelem weboldalán. Csaknem 90 településen rendezik meg ma a mozgás éjszakáját. Az ingyenes nyárindító sportfesztiválon pazara sportági kínálat, a futás és a kerékpározás mellett például zumbázni, tollasozni vagy sárkányhajózni is lehet. Részletek Varró Barbarától, a Nagy Sportág Választó ügyvezetőjétől.
9: Közel 90 vidéki helyszín is társult a rendezvénysorozathoz. Fő helyszín az ugye Budapest Hősök tere, nekünk viszont már délben kezdődik a program. Lehetőséget biztosítunk az úszás sportágra is, és a dagályba várunk minden kedves részvevőt. Központi helyszín révén idén is közel 20 ezer látogatóra számítunk, és ami nekünk még külön szívünk csücske, és nagyon-nagyon megmelengeti a szívünket, ugye az a kerekesztékes futam, hiszen most is lesz 20 órakor indulnak a kerekesztékesek, és nagyon várjuk, hogy minél többen csatlakozzanak ehhez a programhoz is.
8: Lehetnek felhők az égen, de ezek mellett sokat süthet a nap. Záporok leginkább az ország keleti részén jöhetnek. 22-23 fok valószínű. Holnap vonulgatnak majd a felhők, de a napot is láthatjuk. Csapadékra főleg északon, északnyugaton készülhetnek. A csúcsértékek 22 és 27 fok között alakulnak. Vasárnap a felhők mellett sok napsütés ígérkezik, délnyugaton délen többfelé előfordulhat azért zápor, zivatar. A fővárosban 26 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul! Indul! újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

Magyar Rock Rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4 Dunapartfest, Rátkeve, Dash, Betonhofi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4 Jegyek dunapartfest.hu.
2: Szemét
3: levittem.
2: Villany
3: befizettem.
2: Klíma
3: megrendeltem. Kaisai klímát találtam szerelőt is.
2: Hol?
3: kaisai.hu.
4: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
5: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
4: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
6: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
7: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
6: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető.
0: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.
9: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
10: Plusz forrást kapnak a klímákra a kórházak. Rengeteg blitzelő bukott le tavaly az autópályákon. Napos gomoly felhős idő várható a hétvégén. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, év végéig fenntartják a diák hitele egy kamatstopját. Döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Emellett 3 milliárd 600 millió forintot csoportosítanak át a kórházi hűtési rendszerek felújítására. Az intézmények középtávú fejlesztésére pedig tervet készít az egészségügyi tárca. Idén is kapnak támogatást az önkéntes tűzoltó egyesületek. Csak nem 700 millió forintot költhetnek egyebek mellett működésre, eszközökre, szertár vagy jármű felújításra, mondta rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
11: Ha tavalyi évet nézzük, például az összes tűzoltói vonulási adat meghaladta 98 ezeret, ebből az önkéntesek több mint 11 ezer eseménnyel vettek részt. Ez azt jelenti, hogy a jelzett események közel 12%-ában az önkéntes tűzoltók is jelen voltak, olyan civil szervezetek, amelyek tagjai szabadidejükben díjazás nélkül vállalják a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat. A hivatásos egységek mellett az önkéntes tűzoltók jelentős szerepet játszanak a helyi közösségek, a saját és a szomszédos településük mentő tűzvédelmében.
10: Sokan blitzelnek a hazai autópályákon. Jogosulatlan úthasználat miatt tavaly több mint 2.400.000 esetben szabott ki pótdíjat a Nemzeti Útdíj fizetési szolgáltató. A vezes.hu szerint akadt olyan autós is, aki az idei első negyed évben 123 pótdíjat gyűjtött össze, mielőtt kérte volna tartozása maximalizálását. A szabályszegések döntő többségét az autópályák fölé telepített kamerák rögzítették. Kevés a napokban hullott eső a növényeknek, fejlődésükhöz további jelentős csapadékra lenne szükség. Tegnap reggelre átnedvesedett a talaj felső 5-15 centis réteget, de ez néhány nap alatt el is párolog. A jövő hét második felében ráadásul újabb hőhullám érkezik. A gomoly és fátyol felhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Keleten helyenként jöhet egy-egy zápor, néhol az ég is megtörrenhet. Odakint nem lesz több 22-23 foknál. Budapesten is 22 fok valószínű. Holnap vonulgatnak majd a felhők, de a napot is láthatjuk. Némi csapadékra, főleg északon, északnyugaton készülhetnek. Hajnalra 10-15 fokig hűl le a levegő. Napközben a csúcsértékek 22 és 27 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

93.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a pénteki rock délelőtt. Na hát, hölgyeim és uraim, elmondhatnám, hogy milyen volt a Metallica koncert, de most nem fogom elmondani, mert a szombati is előttem áll, úgyhogy majd hétfőn egy jóféle összefoglalóval érkezem, de hát addig is itt vannak nekünk a legjobb rock zenék, amelyeket mindenképpen érdemes meghallgatnunk. Ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha otthon bízik, akkor jó pihit, lassan, de biztosan megkezdődik a hétvége is, úgyhogy erre koncentrálunk most, és a Journey dalára, amely 1980-ban jelent meg, és ez az egyik legismertebb felvételük, Anyway You Want It, ez a címe, de hát így a cím az annyira nem mond sokat, a Departure album első kislemezeként érkezett, és azóta valami egészen elképesztően sok filmben lehetett már hallani, reklámokban és sporteseményeken, mindenhol felhasználják tulajdonképpen ezt a felvételt, és most már érdemes lenne megjegyezni, hogy ez a dal a Journey, és az a címe, hogy Anyway You Want It.

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Hát ha azt mondom, hogy Rocky filmek, akkor az embernek a Survivor-től az Eye of the Tiger ugrik be, de hát ugye volt egy másik dal. 1985-ben a Survivor neve ismét összeforta a Rocky filmek világával, ugyanis a Burning Heart az kifejezetten a Rocky 4 számára készült, méghozzá Sylvester Stallone személyes felkérésére. A film egyik legismertebb betétdala lett, ugye ez volt az a rész, ahol Iván Drágóval küzd Rocky, és a számot, ezt a számot Jimmy Jamison énekelte, aki még a Baywatch-nak a főcímzenét is énekli, onnan lehet ismerős, és ez lett a zenekar egyik legnagyobb sikere az ő korszakában. Az amerikai Billboard listán egészen a második helyig jutott, miközben Európa szerte is hatalmas sláger lett, több országban a top 10-be került, Belgiumban és Svájcban pedig listavezető volt, és tulajdonképpen a Burning Heart az nem csupán egy rock himnusz, vagy box himnusz, a dal szövege a hidegháborús feszültségeket is megidézi, úgyhogy én azt hiszem, hogy ezért is lett talán annyira népszerű. Survivor, Burning Heart.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM, na a Slayer érkezik a folytatásban, akik visszatérnek legalábbis egy rövid időre 2026-ban, hogy megünnepeljék az egyik legfontosabb metal album, nem csak az ő metal albumuk, hanem kvázi az egész metal világ egyik legfontosabb albumának, a Raining Blood-nak a 40. évfordulóját. Eddig két nagyszabású fellépés jelentettek be, de szerintem még majd adnak hozzá a dátumokhoz. A sztori pikantériája, hogy a Slayer 2019-ben hivatalosan visszavonult, most viszont a jubileum miatt még egyszer színpadra állnak, ahogy Kerry King mondta, ha már visszatérés, akkor ennek most van itt az ideje, új dolog nem készülnek, ez inkább egy tisztelgés és ünneplés, egyfajta egyszer még oda csapunk pillanat. 2026-ban a Slayer tehát újra színpadra áll, és mi csak reménykedhetünk, hogy egyszer majd hozzánk is eljönnek, hát ha fényt kapnak, aztán ez megtörténik, nem? Addig meg itt van nekünk a Slayer és a Seasons in the Abyss.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
2: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
1: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
4: Autódarú Kósvéber!
5: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb. Smart Sport Expo és Fitness Fesztivál most vasárnap. Fitness Expo egészségügyi szűrések, 10 színpad, közel 100 edzővel vár a Pap László Arénában. smartsportexpo.hu
6: 10.00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10.01. Anya egy pihentető masszázson. 10.02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
7: Lóerők éjszakája. Június 13. Tököli Reptér. Brutális autós és motoros őrület. Hozd a családot, élvezd a gumifüstöt és a fényeket. Ez a Lóerők éjszakája. Június 13. Tököli Reptér. Start 15 óra.
0: Reklám. Hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
8: A dohányzás minden formája káros. Ennek ellenére világszerte 1,1 milliárd ember cigarettázik, hazánkban pedig 2 millióan. A dohányzás káros következményeit mindenki ismeri, az okokat azonban kevesen. Ma már tudjuk, hogy nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füst és kátrány felelős a dohányzással kapcsolatos megbetegedésekért. A legjobb az, ha rá sem szokunk a dohányzásra. Ha már rászoktunk, mielőbb szokjunk le. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba a dohányzást, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentés lehetőségeiről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csitinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, míg pedig a pénteki Rock délelőtt, hát nagyon gyorsan ment ez a hét, nagyon gyorsan elment tulajdonképpen, mert legalábbis ami a munkanapokat illeti, és most készülünk a hétvégére, hogy tesszük ezt nyilvánvalóan a legjobb rockzenékkel, és ez nem kifogás, hogyha valaki mondjuk utazik valahová, vagy megy valahová, mert hogy, vagy elment valahová, mert, vagy másik városban van, mint Budapest, mert bennünket online streamen is lehet hallani, mégpedig a www.rockradio.hu oldalon. Na és aztán annyit tudnék mondani, hogy Led Zeppelin, akikről időnként szájra kapnak a híresztelések egy esetleges visszatérésről. Én szerintem ez leginkább a rajongók deliráló vágyálmaiban van. Tényleg nagyon-nagyon jó lenne őket újra egy színpadon látni. Nem fog sikerülni, mert ez egyáltalán nem lehetséges. Robert Plant viszont tavaly kiadott egy lemezt, Saving Grace címmel, és ennek az anyagával turnézik most, itt-ott-tamott, hát legfőképpen Amerikában, de itt van nekünk a Led Zeppelin és a Stairway to Heaven.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék

103.9 Rock FM, na azt nyugodtan kijelenthetjük, hogy amikor egy zenekar 1968-ban alakul, és 2026-ban még mindig arénákat tölt meg világszerte, ott már nem puszta nosztalgiáról beszélgetünk. Hát ugye a Deep Purple az egy ilyen zenekar, hogy tulajdonképpen mondhatjuk róla azt, hogy egy intézmény, több mint 100 millió eladott albummal a hátuk mögött, és a Rock and Roll Hall of Fame tagságával a zsebükben, ők azok, akik definiálták, mit jelent a hard rock, olyan himnuszokat adtak a világnak, mint a Smoke on the Water vagy a Highway Star, amelyeken generációk nőttek fel, és amelyeket minden kezdő gitáros először úgy megpróbál lefogni a hangszerén. Hát ugye a Deep Purple az jön Magyarországra most, nyugodtan készülhetünk erre, nyugodtan átgondolhatjuk ezt az eseményt. Mondom a dátumot, 2026. október 2-a, Papp László Budapest Sportaréna, szerintem ott fel fog egy picit robbanni a színpad. Vagy nagyon, hát mit tudom én. Most viszont jön a Deep Purple és a Highway Star.

103.9 Rock FM, na hát végre valahára idén turnéra indul a Bon Jovi. Hát elég sok év kihagyás után térnek vissza az aktív koncertezéshez. A zenekar egyelőre 7 komoly méretű koncertet jelentett be 2026 nyarára. Ugye John Bon Jovi jól dokumentált hangszál problémái és műtétje miatt volt idő, amikor bevallottan kérdéses volt, hogy színpadra állhat-e még valaha. Némi szánypróbálgatást követően a csapat most úgy döntött, ismét útnak indul, júliusban 4 koncertet adnak a New York-i Madison Square Gardenben, majd nyár végén egy-egy stadionbuli következik Edinburghben és Dublinban, majd szeptember 4-én a londoni Wembley stadionban zárul a menet. Egyébként a döntést egy rövid livestream keretein belül jelentette be a csapat, de előtte azonban a tavalyi Forever című lemez friss kiadása is megjelent október 24-én, ezen számos nagynevű vendég társul Johnékhoz a dalok friss verzióira. Hát a Bon Jovinak volt egy olyan időszak, amikor a power balladákkal szerették meg őket egyesek. Na, most egy ilyen jön. Bon Jovi, Always.

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mi pedig a pénteki Rock délelőtt, amely már pénteken délután folytatódik tovább. Ugye azt megígértük, hogy az időjárásról egyáltalán nem fogunk beszélgetni, mert az egyik pillanatban még azt mondom, hogy süt a nap, aztán már elkezd esni az eső és vihar kerekedik, szóval inkább hagyjuk őt, hogy nyugodtan tegye a dolgát, mi pedig hallgassuk a legjobb rockzenéket, akár online streamen is, ugye www.rockradio.hu, itt lehet bennünket hallgatni, és lehet bennünket hallgatni, úgyhogy Alice Cooper érkezik, mégpedig, hát akik jönnek majd Magyarországra, mégpedig a Hollywood Vampires-el, 2026. szeptember 8-a a dátum a Budapest Sportarénában. Ugye egy kicsit szkeptikusan állunk ehhez a dologhoz, már legalábbis azok, akik ott voltak akkor, amikor 2023-ban a Hollywood Vampires fellépett volna, ha nem lett volna bizonyos okokból ez a fellépés lemondva, hogy ilyen szépen magyarul fogalmazzak, és igen, ehhez jogom van, mert én ott álltam, amikor ezt bemondták, hogy a Hollywood Vampires most nem lép fel, úgyhogy hát mi szorítunk egészen odáig, egészen szeptemberig, és reméljük a legjobbakat. Alice Cooper, Bed of Nails.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM azt mondja, hogy az M6-os autópályán Érdnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át, a munka kapcsán a 17-es kilométernél lévő Érd-Kelet-Nagytétény csomópont nem használható, kerülni a 19-es kilométernél lévő Érd-Ófalú csomóponton keresztül lehet. Az egyes főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben, a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület esetén félpályás lezárás mellett végzik, a 11-es főúton Szentendrénél a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávzárásra kell számítani, ami torlódást okozhat. Ezek voltak az Útinform hírei, plusz 30-20-99-9-103-9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk, ide lehet küldeni a további közlekedési infokat, köszönjük szépen, és az Aerosmith Messze a legjobb dalával folytatjuk, ez a Living on the Edge.

93.9 Rock FM és Iron Maiden. Egy picit az Iron Maiden nekem olyan, mint hogyha mindig így itthon lennének Magyarországon, mert hogy imádjuk őket, és ők innen indították az 50 éves születésnapi turné sorozatokat. Ugye a Run for Your Lives tavaly Budapesten startolt két teltházas koncerttel a Papp László Budapest Sportarénában, és most május 7-én limitált számú vásznon mutatták be a mozik az Iron Maidenről szóló dokumentumfilmen. Az alkotás címe Burning a Mission, és az egyik vetítésen, mégpedig Londonban a Leicester Square-en megjelent maga a banda is, ahol Eddie is ott volt természetesen, körülbelül kétszer akkora volt, mint kétszer olyan magas volt, mint egy ember. Na mindegy, lényeg az az, hogy ez a film több mint 50 éves történetet mesél el, számos interjú és érdekes részlet segítségével a zenekar tagjai és közvetlen munkatársaik mellett többek között olyan interjú alanyok is feltűnnek a filmben, mint Lars Ulrich a Metallicából, Chuck D a Public Enemyből, vagy a filmsztár Javier Bardem. A Run for Your Lives turné pörög tovább, mi pedig, hát irigykedve nézzük. Ez az Iron Maiden is the number of the

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

93.9 FM, a Hello mindenkinek, én Csirinszki. Ma vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a pénteki Rock délelőtt. Jó, hamar elment ez a hét, de hát tényleg, hát én meg is feledkeztem a foci VB-ről. Hát van, akinek az fontos. Na, de hát szóval elindult, mindenki pezseg, gondolom én, aki szereti a focit, úgyhogy ez a hétvégén aztán tényleg lehet focizgatni, legalábbis már, hogy így mentálisan, mert hogy rengeteg meccs lesz, és mindenki azt fogja nézni, és mindenki nagyon-nagyon boldog lesz, hogyha a csapata nyer, úgyhogy én kívánom ezt mindenkinek, meg hát mellette szólhatnak a legjobb rockzenék, mint az AC/DC dala, akik ugye 2026-ban észak-amerikai és dél-amerikai stadion turnét folytatnak, immáron negyedik éve tolják Power Up turnéjukat, hát fáradhatatlanok a fiúk, azt kell, hogy mondjam. Itt pedig most meghallgatjuk az egyik legnagyobb rock történeti klasszikusukat, a You Shook Me All Night Long, ugyanis a Back in Black című albumon szerepelt, amely a világ legnagyobb példányszámban elkelt rockalbuma, és itt hangsúlyoznám a rockalbumot. Ez az AC/DC és a You Shook Me All Night Long.

103.9 Rock FM írja az útinform, hogy az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorvágy és az M0-ás autóút csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták, a 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek, az átterelési pontokban vezessenek óvatosabban és vegyék figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. Az M3-as autópályán Mogyoródnál új terelést építettek ki, a Vásáros-Namény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leállósávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik, a főváros irányába autózók a külső és a leállósávon közlekedhetnek, a munka csomóponti zárással nem jár. Plusz 3620-999-1039, az ami SMS, Viber és telefonszámunk, ide lehet küldeni a további közlekedési infókat, amelyeket nagyon megköszönünk, és szerintem egy jó Red Hot Chili Peppers, az mindig jó és mindig mindenhol.

Rock Rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, több mint 50 millió eladott lemez. 1969 óta írják ők a metal történelmet, és olyan örök klasszikusokat adtak a világnak, mint a Breaking the Law vagy a Painkiller. Frontemberük pedig Rob Halford nem csak a hangjával, hanem legendás bőrfém szettjeivel is meghatározta a műfaj arculatát. Bizony, ők nem más, mint a Judas Priest, és szeptember 1-én a Pap László Budapest Sportaréna színpadát fogják felrobbantani. Hát 4 év után térnek vissza hozzánk, mégpedig friss Faith Keepers turnéjukkal. Egész eddig az Invincible Shield turnéval turnéztak, de azt befejezték, és most frisset kezdtek, és ebben mi is beleestünk, úgyhogy ennek nagyon, de nagyon örülünk, és hogy ezt az örömöt még tetézzük, állítólag idén friss albummal jelentkeznek. Itt a Judas Priest és a Living After Midnight.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
2: Végre egy bejövős fesztivál Budapesttől egy hétnyire. Július 2-3-4 Dunapartfest, Ráckeve, Dash, Betonhofi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4 Jegyek dunapartfest.hu.
3: Készülj fel a nyárra az Alli kuponnapokkal. Június 11-e és 14-e között akár 20-50% kedvezmény vár számos üzletünkben. Divat, nyaralás, nyári kedvencek egy helyen. A kuponokat keresd az Alli Klub abban. Nyári Alli kuponnapok június 11-14. Részletek az alli.hu-n.
4: 10:00 A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01 Anya egy pihentető masszázson. 10:02 Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
5: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
6: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
5: Ne várj, használd az Urzinolt!
6: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Szemét.
7: Levittem.
5: Villany.
7: Befizettem.
5: Klíma.
7: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
5: Hol?
0: Kaisai.hu. Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a rock délelőtt, mégpedig a pénteki rock délelőtt, hát itt van a hétvége a nyakunkon, hölgyeim és uraim, hát aki dolgozik, annak jó munkát, aki úton van, annak jó utat, aki otthon pihizik, jó pihit, aki megkezdte már a hétvégét, annak jó hétvégét kívánok, én azt mondom, hogy maradjunk együtt, élvezzük a legjobb rock zenéket, és persze az előbb jutott eszembe, igen, hogy futball VB is van, hát aki szereti a focit, annak nagyon, de nagyon jó hetei lesznek most, és Iggy Pop érkezik, ha valaki úgy szereti, annak meg most lesznek jó pillanatai. Hát, hogyha valaki azt gondolná, hogy közel a 80-hoz már visszavesz a tempóból Iggy Pop, annak az igen nagyot téved, mert hogy idén is megmutatta az ellenkezőjét, például a Coachella Fesztiválon, de a nyári programja is nagyon sűrű, júliusban az Oaklandi Mosswood Meltdown Fesztiválon lép fel, augusztusban Detroitban, szeptemberben pedig a Riot Fest közönségét mozgatja meg Chicagóban, szóval van, létezik, koncertezik és pezseg.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM, az időjárásról, a hétvégéről pedig csak annyit, hogy szombaton napos gomoly felhős idő körvonalazódik el, szortan alakulhat ki kisebb eső zápor, a nyugati a szél sokfelé feltámad, élénk, akár erős lökések is előfordulhatnak, hajnalra 7 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, míg napközben 22-28 fok várható, ez rendkívül kellemes, és vasárnap is folytatódik a gomoly felhős időjárás, egy hidegfront hatására elszortan újabb záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki, a nyugati északnyugati szél a déli délnyugati tájak kivételével több felé megerősödik, néhol viharossá fokozódik, hajnalban 8 és 17, délután 21 és 28 fok között alakul a hőmérséklet. Na ennyi már, ami az időjárást illeti, meg jön a Whitesnake és a Here I Go Again.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék

103.9 Rock FM, ma ennyi volt már a rock délelőtt, a pénteki rock délelőtt, érkezhet a pénteki rock délutánnal és a legjobb rock zenékkel. Klamancsa Krisztián, Szili is ezt tervezi a Rock the Night-ban, és mindenkinek nagyon kellemes foci VB nézést, nagyon kellemes Metallica koncertet, nagyon kellemes és szép hétvégét, hétfőn találkozunk. Addig is Csizinszki Éva vagyok, ő pedig a Motley Crue és a Kickstart My Heart.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM és a pénteki rock délután. Milyen lesz a hétvége, mindenkit ez érdekel időjárás szempontból, és persze nem csak időjárás szempontból. Hát ha jövő héten jön a kánikula, akkor megbocsátjuk az előtte való napokban az időjárás bizonytalankodását, mert hogy néha 20-22 fok van, néha 24-27 fok van, aztán jövő hét elején egy vasárnapi hidegfrontnak köszönhetően már megint csak 25-26 lesz, hogy utána meg a tomboló nyarat semmi se állítsa meg. Ilyenek ezek a napok. Kellemes délután kívánok, Lavancsa Krisztián vagyok, és hogyha valaki még nem hallotta volna, múlt hét végén elkezdődött a 80-as évek sorozat a Rock Lexikon külön kiadásaiban. Ha 1980 a kezdés, akkor ezen a hétvégén majd 1981 jön. Részletek hamarosan, itt a pénteki rock délutánban.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, az Útinform hétvégi információi, hogy az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán Bagnál baleset történt, a 41-es kilométernél sávzárása és már 11 kilométeres torlódása kell készülni. Az Útinform ajánlata, aki teheti, az Gödöllőnél letérve a 3-as főúton kerüljön, de valószínűleg ezt nagyon sokan tudják, így a 3-as főúton is lassú előrejutása lehet majd számítani. Budapest is tele van balesetekkel, a Nagy Lajos Király útján a Kacsó-Pongrác út felé történt egy, a Pesti úton még egy, forgalmi akadály van jelenleg a 18. kerületben a Margó-Tivadar utcában, és még egy baleset a 19. kerületben az Ady Endre úton kifelé. Lezárás van a 19. kerületben az Udvarhely utcában a Déva utcánál, lezárás van ugyanígy a Hősök terén és a Kóskároly sétányon egy rendezvény miatt ma délután, holnap reggel 6-ig, és még egy lezárás a Dózsa-György úton és az Andrássy úton szintén rendezvény miatt ma este, ez utóbbi holnap hajnalig tart. Jó utat, jó hétvégét, balesetmentes közlekedést kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM, mit is lehet elmondani a Rolling Stones 60 éves munkásságáról? Mindig tudtak újdonságot hozni, és mindig aktuálisak voltak, ha a 60-as években beat rockot kellett játszani azért, ha a 70-es években balladát kellett gyártani azért, vagy bekapcsolódni a diszkó műfajba, akkor meg azért. Nos, ha diszkó műfaj, akkor Miss You a 70-es évek végéről, ha szerelmes ballada, akkor pedig Angie a 70-es évek közepéről.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
2: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró róló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
1: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárol csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
3: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
4: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető.
5: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM és a pénteki rock délutánna, így kell slágergyárosnak lenni, hogy a Sweet a 70-es években ilyen és ehhez hasonló dalokat csinált, és akkor megoszlanak a vélemények évtizedekkel később is, hogy mi volt a legjobb. Mert hogyha a Sweet-től a Fox on the Run szól, akkor rengetegen azt mondják, hogy ennél jobbat nem csináltak. Ha a Blockbuster, akkor pedig arra mondják, hogy az volt a legjobb. Ha a Love is Like Oxygen, akkor pedig minden idők legjobb daláról beszélünk, ezt meg megint mások cáfolják. És még van jó pár, ami említése érdemes. Sajnos a Sweet a 80-as években már nem jött sem ekkora slágerekkel sem, de örökre megmaradtak, hogy az egyik legjobb glam rock slágergyártó csapat. Kellemes délután, Klomoncse Krisztián vagyok. Az Útinform információi egyáltalán nem jók az M3-as tekintetében. Bagnál egy kamion borult az árokba, korábban a 41-es kilométernél egy sávot lezártak, már 12 kilométeres torlódásra kell számítani. Aki teheti, Gödöllőnél letérve a 3-as főúton kerüljön, de ezt már legalább egy órája nagyon sokan tudják, így aztán Gödöllőnél a 3-as út is teljesen megtelt. Egyébként Gödöllőnél is volt baleset, írja az Útinform, a 32-es kilométernél a külső sávon megindult a forgalom, de még mindig itt is 5 kilométeres a torlódás. Budapesten lezárás van a 19. kerületben az Udvarhely utcában, a Déva utcánál, lezárás van a Hősök terén és a Kóskároly sétányon rendezvény miatt ma délután, holnap reggel 6-ig, és még egy lezárás a Dózsa-György úton és az Andrássy úton rendezvény miatt ma este, ez holnap hajnalig tart. Jó utat, jó hétvégét, balesetmentes közlekedést kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

1039 Rock FM a hétvégi rock lexikonokban a nyári szezonban elindult a nagy 80-as évek sorozat. Igen, ez 10 hétvége, és igen, mindenki imádja. Ezt várja. 2026. június, július és augusztus minden hétvégéje egy-egy évszám a 80-as évekből. A kezdés 1980 volt, most jön 1981. A folytatás. Az év rock slágerei és történelmi eseményei úgy, ahogy sehol máshol. Rock Lexikon minden szombaton 18 órától és vasárnap déli 12 órától csak itt a 103.9 Rock FM-en.

0: Budapesten lezárás van a 19. kerületben az Udvarhelyi utcában, a Déva utcánál. Lezárás van a Hősök terén és a Kóskároly sétányon rendezvény miatt ma délután, holnap 6-ig, és lezárás van a Dózsa-György úton és az Andrássy úton is rendezvény miatt ma este, holnap hajnalig. Hétvégi lezárás van a Pesti alsórakparton és sávlezárások még a fővárosban, az első kerületben a Hunyadi János úton a Donáti utca előtt, a 8. kerületben a Fiumei úton a Festetics-György utcánál és a Jászberényi út Szervíz útján is. Időszakos és szakaszos sávlezárás van a Körösi Csoma Sándor úton, és van egy félpályás lezárás a 11. kerületben a Sáfrány utcában, valamint újabb lezárás a 10. kerületben a Sörgyár utcában. Útszűkület Budapesten a 6. kerületben a Lövölde téren a Király utca felé, és szintén a 6. kerületben az Aradi utcában a Szinyei Merse utcánál, és van egy buszsáv kialakítás a 11. kerületben az Egér úton.
1: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Területi fesztivált már pedig így kell nyerni, és a karriert elindítani, mindez 1984-ben történik. A csapat a Bon Jovi, és a karrierindító sláger a Runaway, aki később ismerte meg a csapatot. 1986-ban nem veszített semmit, nem azért, mert rosszak voltak, és csak onnantól lettek jók, hanem egyszerűen csak el kellett indítani a karriert, és a szuperslágerek csak 1986-tól jöttek. Pénteki Rock délután, Klamoncsek Krisztián vagyok, 17 óra után a zenei folytatás, Rammstein.
0: Du hast mich. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: 10:00 A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01 Anya egy pihentető masszázson. 10:02 Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
3: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
4: Készülj fel a nyárra az Alli kuponnapokkal. Június 11-e és 14-e között akár 20-50% kedvezmény vár számos üzletünkben. Divat, nyaralás, nyári kedvencek egy helyen. A kuponokat keresd az Alli Klub abban. Nyári Alli kuponnapok június 11-14. Részletek az alli.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
5: A dohányzás minden formája káros. Ennek ellenére világszerte 1,1 milliárd ember cigarettázik, hazánkban pedig 2 millióan. A dohányzás káros következményeit mindenki ismeri, az okokat azonban kevesen. Ma már tudjuk, hogy nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füst és kátrány felelős a dohányzással kapcsolatos megbetegedésekért. A legjobb az, ha rá sem szokunk a dohányzásra. Ha már rászoktunk, mielőbb szokjunk le. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba a dohányzást, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentés lehetőségeiről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM a csapat, amelyik brutális koncertet adott kétszer is teltházzal Budapesten. A hard rockot, az ipari metált ötvezi az elektronikus zenével. Így is lehet. Pályatársak, illetve hasonló kategóriái együttesek az Amp vagy a D-Krups, és néhány kritikus szerint az együttes műfajban inkább az úgynevezett tánc metálra, vagyis a tánc metálra hajaz. Milyen jó a német nyelv, miután részesei voltunk mondjuk 600 éven keresztül. Néha ugyanazt mondjuk, hogyha németül azt kell mondani, hogy tánc metál, aztán magyarul, hogy tánc metál. 1994-ben alakult a Rammstein, 2005-ig világszerte több mint 10 millió CD-t adtak el. Mit is szoktak erre mondani, hogy ennyi ember nem tévedhet? Valahogy így. Kellemes délután kívánok, az M3-as autópálya Vásáros-Namény felé vezető oldalán Bognál egy kamion borult korábban az árokba, a 41-es kilométernél egy sávot lezártak, most már lassan órákkal ezelőtt, de 12 kilométeres a torlódás folyamatosan, az útinform azt üzeni, aki teheti, továbbra is Gödöllőnél letérve a 3-as főúton kerüljön. Gödöllőnél is volt baleset, ezt mondtam nagyjából egy órával ezelőtt is, a 32-es kilométernél a külső sávon megindult a forgalom, de korábban 5 kilométeres volt a torlódás a péntek délutáni csúcsban, most már 10 kilométeres a torlódás, kerülőutat nem nagyon tudok javasolni. Budapesten lezárták a 16. kerületben a Csömöri út szervízútját, lezárás van a Hősök terén és a Kóskároly sétányon rendezvény miatt ma délután, holnap reggel 6-ig tart, és a másik lezárás a Dózsa-György úton és az Andrássy úton rendezvény miatt ma este van, ez holnap hajnalig tart. Jó utat, jó hétvégét, balesetmentes közlekedést kívánok!

0: 103.9 Rock FM a hétvégi rock lexikonokban a nyári szezonban elindult a nagy 80-as évek sorozat. Igen, ez 10 hétvége, és igen, mindenki imádja. Ezt várja. 2026. június, július és augusztus minden hétvégéje egy-egy évszám a 80-as évekből. A kezdés 1980 volt, most jön 1981. A folytatás. Az év rock slágerei és történelmi eseményei úgy, ahogy sehol máshol. Rock Lexikon minden szombaton 18 órától és vasárnap déli 12 órától csak itt, a 103.9 Rock FM-en.
1: Emlékszel a múlt ősszel, egész nap csak együtt voltunk. Egymás kezét fogva.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

0: Lezárás a 11. kerületben a Sáfrány utcában, valamint újabb lezárás a 10. kerületben a Sörgyár utcában. Útszűkület Budapesten a 6. kerületben a Lövölde téren a Király utca felé, és szintén a 6. kerületben az Aradi utcában a Szinyei Merse utcánál. És van egy buszsáv kialakítás a 11. kerületben az Egér úton.
1: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Pénteki rock délután csak is a legjobbakkal. Esős marad-e a hétvége, vagy esős lesz-e a hétvége? Ezek a legfontosabb kérdések, meg egyáltalán mikor jön a tomboló nyár. Tomboló nyár jövő héten, előtte félig meddig picit esős lehet a hétvége, a részleteket 18 óra után mondom. Klavancsa Krisztián vagyok, Queen és a Radio Gaga mindjárt.
0: Szám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
3: Egy új Armani ruha a nyári estékre, egy gyönyörű kocsineltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron, a Pandorfi Designer Outletben.
4: Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbod, és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
5: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással, és akár 10 év, vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, alakul a nyár és alakul a csapadékos hétvége, nem kell megijedni, csak félig meddig lehet csapadékos, de mindenféleképpen számítani kell záporokra, zivatarokra, kisebb mennyiségű esőre, szinte jelentéktelen lesz, de megzavarhatja a szabadtéri programokat. Szombaton is és vasárnap is. Vasárnap jön egy hideg front, és a kialakult 26-27 fokot megváltoztatja hétfőre, kedre, legfeljebb 25 fokra, vagy az alattira. A hajnali felmelegedésekkel egyébként nincsen gond, hétvégén is 15-19 fok van reggel, és aztán utána egy nagyon picit visszaesik, talán 13-15 fokra, hogy aztán megint változzon valami a hét közepétől. Először is már kedden nagyon magas lesz az UV-sugárzás, 26 fokos csúcshőmérséklettel, és akinek ez nem elég, itt a berobbanó nyár, szerdán 29 fokkal és szintén magas UV-sugárzással, napsütéssel, csütörtöktől, péntektől 34-35 fokos kánikula kezdődik, és napokig egyáltalán nem akar enyhülni.

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

think you move me. But I wanna know for sure. So come on and

93.9 Rock FM a hétvégi rock lexikonokban a nyári szezonban elindult a nagy 80-as évek sorozat. Igen, ez 10 hétvége, és igen, mindenki imádja, ezt várja. 2026. június, július és augusztus minden hétvégéje egy-egy évszám a 80-as évekből. A kezdés 1980 volt, most jön 1981. A folytatás, az év rockslágerei és történelmi eseményei úgy, ahogy sehol máshol. Rock Lexikon minden szombaton 18 órától és vasárnap déli 12 órától csak itt a 103.9 Rock FM-en.

0: 103.9 Rock FM.
1: Ülj mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: amit mondok.
1: Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárták a 16. kerületben a Csömöri út szervízútját határozatlan ideig. Lezárás van a Hősök terén és a Kós Károly sétányon rendezvény miatt ma délután, holnap 6-ig, és lezárás van a Dózsa-György úton és az Andrássy úton is rendezvény miatt ma este, holnap hajnalig. Hétvégi lezárás van a Pesti alsórakparton és sávlezárások még a fővárosban, az első kerületben a Hunyadi János úton a Donáti utca előtt, a 8. kerületben a Fiumei úton a Festetics György utcánál,

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárták a 16. kerületben a Csömöri út szervízútját határozatlan ideig. Lezárás van a Hősök terén és a Kóskároly sétányon rendezvény miatt ma délután, holnap 6-ig, és lezárás van a Dózsa-György úton és az Andrássy úton is rendezvény miatt ma este, holnap hajnalig. Hétvégi lezárás van a Pesti alsórakparton és sávlezárások még a fővárosban, az első kerületben a Hunyadi János úton a Donáti utca előtt, a 8. kerületben a Fiumei úton a Festetics-György utcánál és a Jászberényi út szervíz útján is. Időszakos és szakaszos sávlezárás van a Körösi Csoma Sándor úton, és van egy félpályás lezárás a 11. kerületben a Sáfrány utcában, valamint újabb lezárás a 10. kerületben a Sörgyár utcában. Útszűkület Budapesten a 6. kerületben a Lövölde téren a Király utca felé, és szintén a 6. kerületben az Aradi utcában a Szinyei Merse utcánál, és van egy buszsáv kialakítás a 11. kerületben az Egér úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg! 0620 999 1039.

103.9 Rock FM, alakul a nyár és alakul a csapadékos hétvége, nem kell megijedni, csak félig meddig lehet csapadékos, de mindenféleképpen számítani kell záporokra, zivatarokra, kisebb mennyiségű esőre, szinte jelentéktelen lesz, de megzavarhatja a szabadtéri programokat szombaton is és vasárnap is. Vasárnap jön egy hideg front és a kialakult 26-27 fokot megváltoztatja hétfőre, kedre legfeljebb 25 fokra vagy az alattira. A hajnali felmelegedésekkel egyébként nincsen gond, hétvégén is 15-19 fok van reggel, és aztán utána egy nagyon picit visszaesik, talán 13-15 fokra, hogy aztán megint változzon valami a hét közepétől. Először is már kedden nagyon magas lesz az UV-sugárzás, 26 fokos csúcshőmérséklettel, és akinek ez nem elég, itt a berobbanó nyár, szerdán 29 fokkal és szintén magas UV-sugárzással, napsütéssel, csütörtöktől, péntektől 34-35 fokos kánikula kezdődik, és napokig egyáltalán nem akar enyhülni.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

1039 Rock FM Iron Maiden az elmúlt percekben, és a szenteltessék meg a te neved. Ez nem egy vallási műsor, ez a Rock délután, és most jön a Rock the Night Bűdi Szilivel 8 órától pénteki kiadás, ahogy szoktuk. Hétvégén Dandó Ádi és Schubert Krisztián vár mindenkit a legjobb zenékkel és a legfontosabb információkkal, én pedig a Rock Lexikonok nyári külön kiadásával. Múlt héten elkezdtem a 80-as évek sorozatot 1980-nal, a folytatásos évszám ezen a hétvégén 1981, az év legjobb rock slágerei, és hát persze a történelmi politikai események úgy, ahogy sehol máshol, csak itt. A Rock FM-en Klamancse Krisztián vagyok, gyönyörű szép hétvégét kívánok!

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Jó estét, Budapest, FM 103.9, itt a Rock FM-en, szevasztok, én Szili vagyok, és ez itt a Rock the Night, ahol a földkerekség legjobb és legnagyobb rockslágerei mellett jönnek a kis hírek a nagy világból. A telefonszámunk 0620 999 1039, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Makkoshogykáig. No, felkészülni, vigyázz, készülsz rajt, indul a Rock the Night, én pedig mindenkinek jó szórakozást kívánok, kalandra fül!

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

93 Rock FM, szevasztok, a mikrofonnál Bűdi Szilárd, és mindenkit nagy szeretettel köszöntök június 12-én is, az év 163. napján, és az évből még 202 nap van hátra. Nagy szeretettel köszöntjük a ma ünneplő villőket, amely egy magyar névadási újítás, a tavasz ünneplésével is kapcsolatba hozható. A régi magyar hagyomány szerint villőzni annyit tett, mint vidáman énekszóval tavaszt köszönteni. Szóval tavasszal a villőt nem lehet mellőzni. A név szinte kizárólag a 20. századtól terjedt el, így igazi különlegesség a mai nap ünnepeltjei között. Szóval az Isten éltesse minden villőt!

93.9 Rock FM. 1929-ben a mai napon született Anna Frank, a zsidó származású német-holland lány, aki naplójával vált híressé. A holokauszt idején bujkáló családja történetét saját írásain keresztül örökítette meg. Anna Frank naplója már a világhírű dokumentummá vált. Az emberi szenvedés, a félelem és a remény hiteles lenyomata. Művét több mint 70 nyelvre fordították le, és minden generáció számára meghatározó olvasmány lett.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Rock FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók.

103.9 Rock FM, aki a ma született bárányunk. Hát kérem, 1941. június 12-én született Chick Corea, amerikai jazz zongorista és zeneszerző. A 20. századi fúziós jazz egyik úttörője volt ő. Elektronikus billentyűs játéka és improvizációs stílusa forradalmasította a műfajt. Olyan nevekkel zenélt együtt, mint Miles Davis, és ő alapította a legendás Return to Forever zenekart is. Több mint 20 Grammy-díjat nyert, és egész életében a zene szabadságát képviselte.

103.9 Rock FM, jöjjön egy kis tudomány. Tudtátok, hogy a szódavíz világhódító útját egy magyar feltaláló indította el. Jedlik Ányos, a Dinamo atya már az 1820-as években szénsavas vizet készített. Ő használta először a szódavíz kifejezést. Később a magyar Lénárd Fülö fizikus is hozzájárult a szénsavas italok ipari előállításához. A szikvíz hungarikum lett, és szinte minden magyar háztartásban meghatározó volt a 20. század közepén.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

93.9 Rock FM. Tudtátok, hogy a roller első világbajnoka magyar volt. Kevésbé ismert tény, de a világ első roller világbajnokságát 1914-ben Budapesten rendezték, ahol egy 17 éves magyar fiú, egy bizonyos Beregi László lett a győztes. A versenyt az Erzsébet körúton tartották, és több ezer néző figyelte a lábhajtásos gépek küzdelmét. Bár a roller ma inkább gyerekjáték vagy városi közlekedési eszköz, már 110 évvel ezelőtt is komoly versenyeket tartottak vele, és a magyarok akkor is ott voltak, azért a mezőnyben.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

93 Rock FM, jöjjön egy különleges időjárási rekord. 1990. június 12-én a szaúd-arábiai Dzsiddában mérték az egyik legmagasabb napi regisztrált átlaghőmérsékletet. 43,3 fokos napi átlagot mértek, ez azt jelenti, hogy nem csak nappal, hanem éjjel is forróság volt. Az ottani emberek számára ez szinte megszokott, de az ilyen szélsőséges értékek már komoly egészségügyi veszélyeket jelentenek. Azóta a hőmérsékleti rekordok egyre gyakoribbak, amit a klímaváltozás is befolyásol.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

93.9 Rock FM, amikor kémkedés van a művészet mögött. Mert hogy a hidegháború idején a CIA több titkos akciót folytatott az amerikai művészet népszerűsítése érdekében. A cél az volt, hogy a szovjet kultúrát háttérbe szorítsák, és az absztrakt expresszionizmust, például Jackson Pollock munkáit világszerte elismertebbé tegyék. Ezért a CIA titokban szponzorált kiállításokat Európában. Hát, ma már tudjuk, hogy a művészet néha politikai eszközként is funkcionál.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

93.9 Rock FM, hát egy kis tankcsapda a jubileum, mondjuk ők mindig jubilálnak valamit, de állítólag ma 32 éve, hogy 1992. június 12-én a tankcsapda először lépett fel Budapesten egy kis klubban, ahol alig 60 ember volt jelen. Akkor még senki sem sejtette, hogy a debreceni banda pár évtized alatt a magyar rockzene egyik legnagyobb nevévé növi ki magát, felfalták az egész országot, hát nem mondom, hogy kinőtték, de alapvetően keresztbe, kasba is oda is vissza bejárták, és mondjuk ki, hogy hát ugye várjuk a legújabb gitárost, hát amit nagyon-nagyon várunk.

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

93.9 Rock FM, 1946 az év, és a mai nap, hogy elkészítették az első űrfelvételt a Földről. Az amerikai hadsereg egy német V2-es rakétát indított el, amelyre kamerát szereltek, és a 105 kilométeres magasságból készített képeken először láthatta az emberiség a Föld görbületét. Ez a pillanat előfutára volt az űrkutatás vizuális korszakának, ami később elvezetett a holdfelvételekhez, majd a Google Earth korához.

FM 103.9, itt Rokon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön, liebe Gäste, tschüss, liebe Hörer, mal legyetsz, kanyetsz.

0: 样。
1: Rock FM.